0: VEC Audio Exchange Program Number 14.
1: Nothing.
2: Nothing. Selbstfehler.
3: Schussen Fehler.
2: Selbstfehler.
3: Metropil.
2: Fehler. Nem félek.
3: Nem félj!
2: Nem félek.
3: Nem félj!
2: Nem félek.
3: Nem szoríthatod magad sarokba!
2: Nem
3: szoríthatod magad sarokba!
2: Nem félek.
3: Sarok vagy!
2: Nem félek.
3: Sarok vagy!
2: Nem félek.
3: Vagy!
2: Nem félek. Nem.
3: Te vagy!
2: Nem félek.
3: Ne félj!
2: Nem félek.
3: Ne félj!
2: Nem félek. Nem félek.
3: Ne félj!
2: Nem félek.
3: Nem szoríthatod magad sarokba! Nem szoríthatod magad sarokba!
2: Nem félek.
3: Sarok vagy!